Ragashta Atlantif, if magav, chif magav, feleteretten if, korbitankol magatulankol una kozat nek is, damostazarum maifator, mozitaratan al, amazikolal chembe magavar, maga magama var. Netene bredekfel, megit sarum uccitaram, farat soe girigel. Nem kerekfel, nem megekel, atsom tovab.